Kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu, kalau malu